0: Freirad, das freie Radio Innsbruck, hört ihr auf folgenden Frequenzen. Im Großraum Innsbruck auf 105,9 MHz. Von Völs bis Telfs und am Seefelder Plateau auf 106,2 und von Hall bis Schwarz auf 89,6. Informationen zum Freien Radio Innsbruck, Freirad und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.
1: Beszéljük. Ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök támogatása nélkül.
2: Esti gyors, a hírek háttere.
3: Döntött a parlament.
4: Összehangolt támadást
5: törvényjavaslatot
3: nyújtottak be. Tiltakoztak.
6: Korrupciós botrányba
7: az inflációs adatok szerint
3: felfüggesztették mentelmi jogát.
5: Közleményben tiltakoztak.
3: Kövezren tüntettek.
7: Aláírták a megállapodást.
2: Esti gyors, a hírek háttere.
8: Nem tudom, elgondolkodtak-e mostanában ismételten a stílusról. Bevallom, nekem ez akkor jutott eszembe, amikor meghallottam Magyar Péter Facebook bejegyzését, pontosabban annak zenei aláfestését. Ugye ismerős a muzsika? Az egyik legnagyobb maffia filmből Francis Ford Coppola 1972-es Keresztapa című filmjéből való, amelyben az Amerikában megtelepedett olasz maffiáról van szó. Ami most Magyar Péter esetében egyszerre tisztelgés Magyar Bálintnak a magyar maffia államról írt könyve előtt, illetve burkolt üzenet Orbán Viktornak, hogy az igazságszolgáltatás gyűrűjét egyre szorosabbra fonják az ex-maffiózók körül. És a családdal, mármint az Orbán családdal sem tesznek kivételt. Hiába, a stílus maga az ember. Ehhez képest a Fidesznek és Orbán Viktornak mindössze egy nagyobb lélegzetű Deutsch Tamás interjúra futotta a Telexen. És ebben az esetben is igaz, hogy a stílus maga az ember. Ha elfogadjuk, hogy most ő lépett elő, mint a Fidesz csodafegyvere a kommunikációs térben, akkor nagyobb a baj a Lendvai utcában, mint gondolnánk. Mert ez az AV-házós és kommunistázós szöveg nagyon kevés és nagyon gyenge. Olyan, mintha 1945 áprilisában Berlinben valaki elhinné, hogy a Führernek van még egy Wunderwaffe-ja, ami csodálatos hatásával képes megfordítani az elvesztett háború menetét. Ezeket az üres frázisokat, mondhatni süket dumákat a jelek szerint a gyorsan olvadó narancsos tábor bányoló vakságú kemény magja hiszi el csak egyedül. Persze ez is egyfajta stílus, legfeljebb erősen hiteltelen és szélsőjobbos retorika. Régebben legalább Bajszos Lacát, akarom mondani, Kövér Lászlót küldték be a ringbe, hogy mondjon egy nagyot és keményet. Manapság meg kell elégednünk Tompikával, ahogy a Lárpurlár társulat után átnevezték Deutsch európai parlamenti képviselő urat. Akire már most is több szót vesztegettem, mint amennyit megér vagy megérdemel. Hanem a mostani miniszterelnök stílus fricskája azért betalált. Csak ízlelgessék a szép olasz-amerikai neveket. Gambino, Calabrese, Genovese és Don Vito Corleone. És most helyettesítsék be a magyar nevekkel. Matolcsi klán, Rogán és Pereputja, Tiborcz István és a népes Orbán család. Eszembe jut a híres Párbeszéd a Keresztapából, ami akár így is hangozhatott a budapesti eredetiében. Egy napon, ami talán el sem jön soha, majd én is kérek tőled valami szívességet. Itt van ez az utalás 17 milliárdról. Itt írd alá, aztán intézzétek az NKA-ban az apró munkát. Mindez persze csak az én újságírói fantáziám terméke, de talán stílusgyakorlatnak elmegy. Kinézhet akár 10 év is cserébe azért a pár aláírásért az utalásokon. És a stílusos üzenet egyszer csak-csak átmegy, hogy idén, április 12-én tényleg vége lett. Don Vittorio, la commedia è finita. Az Esti Gyors mikrofonjánál Hardi Mihály, a hírek után azonnal kezdünk.
9: Klubrádió.
10: Tények.
11: Vélemények.
4: Rádió Krónikája este.
6: 6 óra múlt 4 perce, jó estét kívánok, a Klubrádió mikrofonjánál Horváth Ádámot hallják, ez a lényeg a Klubrádió esti hír összefoglalója. Főbb híreink először röviden. 120 milliárd forint támogatást nyújt a kormány a fővárosnak. Letartóztatták Hankó Balást és a másik gyanúsítottat is az NKA ügyben. Forstoffer Ágnes szerint félrevezetőek azok az állítások, miszerint lezárták volna a Kossuth teret. És pénteken is folytatódik a napos száraz idő 25 fok körüli csúcsokkal. Most pedig jöjjenek a részletek. 120 milliárd forint támogatást nyújt a kormány a fővárosnak, ezt jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester, miután a fővárosi közfejlesztések tanácsa mai ülésén tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel, Vitézi Dávid közlekedési, valamint Kármán András pénzügyminiszterrel. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy hosszú távú megállapodásra törekedtek, amiben mindkét fél vállalt valamit.
9: Megállapodás született a miniszterelnök jelenlétével az FKT ülésén azzal kapcsolatosan, hogy Magyarország kormánya egy 120 milliárd forintos egyszeri támogatást nyújt a fővárosi önkormányzatnak, amely eláll azoktól a perektől, amelyeket az előző kormányjal szemben indított. Ez az egyszeri támogatás lehetővé teszi azt, hogy a főváros befizesse a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét, elégséges ahhoz, hogy rendezzen bizonyos ki nem fizetett számlákat, és a befizetése révén megkapja azokat az állami normatívákat, amelyeket eddig nem kapott meg, és így még egyszer mondom, nagyon nehezen, vérrel is verítékkel, de tudni fogjuk zárni az idei évet. Természetesen nem egy olyan megállapodást akartunk kötni, amely az év végéig szól. A megállapodás csomagnak nagyon fontos része a következő évet érintő együttműködés. Ebben a kormány is vállalt valamit, a főváros is vállalt valamit. Az önkormányzatokat általánosan érintő szolidaritási hozzájárulás csökkentés az egyik elem. A főváros is vállalt egy nagyon nagy vállalást, mégpedig az, hogy a következő évben az idei évhez képest is további 20 milliárd forintos megtakarítást csinál a működés kiadásaiban.
6: A mai ülésen megegyeztek még az egységes parkolási rendszer létrehozásáról is, valamint arról, hogy az állam 50%-os tulajdonosként beszáll a BKK-ba, így létrejön a regionális BKK. Vitézi Dávid közlekedési miniszter elmondta, hogy garanciákat akar a fővárostól az állam, ezért a pénzügyminiszter egy költségvetési felügyelőt rendelt a fővároshoz, aki azonban csak megfigyelő lesz, a főváros autonómiáját nem csorbítja. Magyar Péter miniszterelnök szerint a mostani megállapodás egy történelmi lehetőség Budapest és Magyarország között. Több városrész nehezményezte, hogy csak tegnap este értesültek a tervezetről, így Zugló, Erzsébetváros, Terézváros, Józsefváros és Ferencváros polgármestere délelőtt együtt tiltakozott a parkolási bevételük elvétele ellen, ami náluk összesen mintegy 9 milliárdos kiesést jelent, város szinten pedig 15 milliárd forintról van szó. A Klubrádió tudósítója, a főpolgármester és a közlekedési miniszter sajtótájékoztatóján arról kérdezte a két politikust, hogy miért nem egyeztettek az érintettekkel.
10: Miért nem egyeztettek a kerületi polgármesterökkel a megállapodás előtt?
9: Nézze, ez egy nehéz kérdés, mert azt gondolom, hogy sok mindenről meg lehet győznünk egymást, de vannak olyan ügyek, ahol, hogy mondjam, az üléspontokból következő álláspontok vannak. De a mi álláspontunk az még egyszer mondom, nem egy fővárosi önkormányzati érdeket képvisel. Mert ha azt képviselne, akkor azt csinálnánk, hogy kizárólag a fővárosi úthálózat felújítására használnak ezt a forrást. Az összbudapesti érdeket azt szolgálja, hogy egy összbudapesti egységes parkolási rendszer legyen.
11: Nyilván itt azért nagyon sok önkormányzat érintett, és ugye a törvény tegnap lépett hatályba, nyilván nem tudtunk mindegyikükkel egyeztetni. Én nem számítok kritikára ért polgármestere, Dunakeszi polgármestere, Budakeszi polgármestere, vagy éppen Gyömrő polgármestere, vagy Gödöllő polgármestere felől azáltal, hogy mostantól a BKK szolgáltat majd ezeken a területeken, mert azt gondolom, hogy ez egy jobb megoldás lesz, de ők is szóvá tehetnék, hogy akkor most mi közel Budapestnek, meg a főpolgármesternek az ő szolgáltatásukhoz. Nyilvánvalóan egy ilyen léptékű átalakításban most nekünk az alap kereteket kell letenni. Erről szólnak az FKT döntései.
6: Letartóztatták Hankó Balást. A Kecskeméti járásbíróság azért rendelte el a kényszerintézkedést a 17 milliárd forintos hűtlenkezeléssel gyanúsított politikusra, mert álláspontjuk szerint fennáll a szökés elrejtőzés veszélye és az eljárás befolyásolása. Bodó Marianna, a Bácskiskun megyei főügyészség szóvivője a sajtótájékoztatón elmondta, hogy az ítélet nem jogerős.
12: A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezelés büntette miatt a Nemzeti Kulturális Alappal összefüggésben folyamatban lévő nyomozásban a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája a mai napon a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség indítványával egyezően dr. Hankó Balázs országgyűlési képviselő letartóztatását egy hónapra elrendelte. A nyomozási bíró osztotta a főügyészség azon álláspontját, amely szerint a letartóztatással elérni kívánt célok, így a gyanúsított jelenlétének biztosítása, továbbá a bizonyítás megnehezítésének a megakadályozása más módon enyhébb kényszerintézkedéssel nem elérhető. A bíróság végzése szerint a gyanúsított esetében a szökés elrejtőzés veszélye, valamint a kiterjedt kapcsolatrendszerére figyelemmel a befolyással, az eljárás jogellenes befolyásolásának a veszélye is fennáll. Erre figyelemmel a járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra a gyanúsított letartóztatását elrendelte. A döntés ellen a gyanúsított és a védője fellebezést jelentettek be, az ügyészség tudomásul vette. A végleges döntést a kecskeméti törvényszék büntető tanácsa fogja meghozni.
6: Letartóztatták az ügyben a másik gyanúsított személyt is, közölte a Bács-Kiskun megyei főügyészség szóvivője. Sajtóértesülések szerint az érintett Varga Bajusz Veronika a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkára. Miközben Hankó Balázs a kecskeméti járásbíróság tárgyaló termében igyekezett tételesen cáfolni a bűncselekményt, amivel gyanúsítják, otthonában házkutatást tartottak a Nemzeti Adó és Vámhatóság nyomozói. Tótem Gábor védőügyvédje szerint azonban nem találtak releváns bizonyítékot, vagyis nem foglaltak le semmit. Feljelentést tett a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Belonais hajó és a Fonyódi sportszálló felújítása ügyében. A tárca közleményében azt írta, hogy a jogelődeitől átvett iratok átvizsgálása során költségvetési csalásra és hűtlenkezelésre utaló jeleket talált. A két vitatott eredményű beruházáshoz összesen 2,3 milliárd forint támogatást ítéltek meg, amiből 2 milliárdot ki is fizettek. Porcseláron a minisztérium parlamenti államtitkára szerint a Fonyódi sportszálló ügye a nemrég letartóztatott Sesták Miklóshoz köthető. A Tisza országgyűlési képviselője elmondta, hogy több területen is problémásnak találták a beruházást.
4: Újabb feljelentést tettünk a Gazdasági és Energetikai Minisztérium nevében, amelyben Sesták Miklós is érintett lehet. Ezúttal a Pelzó Polgári Sportegyesület Fonyódi szálloda projekte kapcsán hűtlenkezelés és költségvetési csalás gyanúja miatt. Erre a projektre 2016 végén 1,3 milliárd forint visszanemtérítendő állami támogatást ítélt meg a Sesták Miklós egykori minisztertárcája. Az egyesület akkori képviselője Kis Zsófia volt, aki akkor egy Tiborcz Istvánhoz köthető céget vezetett. De nem csak a személyi kérdésekben találtunk visszaságokat. Az egyesület eredetileg energetikai felújításra kapta az 1,3 milliárd forintos támogatást. Ehhez képest végül lebontották az épületet, és egy teljesen új szálloda építkezésébe kezdtek. 2026-ban a keretből 1 milliárd forintot használtak fel, miközben a teljes projekt készültsége mindössze 25% volt. Problémákat találtunk a megvalósíthatóság, az elszámolhatóság, a támogatásvédő biztosítékok és a szerződéses szankciók alkalmazása körül is. Ezért a minisztérium hűtlenkezelés és költségvetési csalás gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.
6: Forsthoffer Ágnes szerint félrevezetőek azok az állítások, miszerint október 1-től lezárták volna a Kossuth teret, és ott már gyülekezni sem lehetne. A házelnök azt írta, hogy mindössze szervezeti változás történt, mivel az országgyűlési őrség objektumvédelmi állománya beolvadt a készenléti rendőrségbe, így mostantól utóbbi felel az országház védelméért, és átvette a korábban is alkalmazott szabályokat. Forsthoffer Ágnes szerint ezek az országház közvetlen közelében a mobilkerítésen belüli néhány méteres sávra vonatkoznak csupán, ahol az objektumőrök dolgoznak, és amely a védett személyek érkezését és távozását is biztosítja. A rendőrség is külön közleményben tisztázta, hogy már több mint 13 éve hatályban van lényegében ugyanaz a területbiztosítási rendelkezés, amit rendszeresen felülvizsgálnak. A rendőrség álláspontja szerint a mostani intézkedés sem a lezárt terület nagyságában, sem tartalmában nem jelent változást a korábbi gyakorlathoz képest. Ligeti Miklós alkotmánybíró, a Transparency International Magyarország korábbi jogi igazgatója kapta idén az Adatvédelmi Hatóság ezüst emlékérmét. A díjat Péter Favi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke adta át. Ligeti Miklós a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában elmondta, hogy a díjról még azelőtt döntöttek, hogy őt bármilyen tisztségre is jelölték volna.
13: Ez a díj a Transparency International Magyarországnál eltöltött időm és az ott végzett munkám elismerése, és ahogy a köszönő szavaimban a díjátadás alkalmával, úgy most is fontos hangsúlyozni, hogy bár díjat általában egy személy tud kapni, ritkák a kollektív díjazások, de az, ami a Transparency International Magyarországnál a közérdekű adatok, az információszabadság, közérdekű adatok nyilvánosságának és az információszabadságának az erősítése érdekében történt, az nem magányos munka volt. Csapatmunka volt, kiváló kollégákkal és kiváló felkészült, elkötelezett ügyvédekkel.
6: Ma estétől előre láthatólag vasárnap estig jelentősen megváltozik a vasúti közlekedési rend a Miskolci, a Békéscsabai, valamint a debreceni fővonalon, ugyanis megkezdik a hétfőn kisiklott tartálykocsik műszaki mentését, közölte a MÁV Inform. A munkálatok a felső vezeték bontásával kezdődnek ma, majd pénteken és szombaton darúzzák a kisiklott és felborult kocsikat, vasárnap pedig a felső vezetéket állítják helyre. Hozzátették, hogy a vágányhálózat helyreállítása akár hetekig is eltarthat, de ez már nem fogja befolyásolni a közlekedést. Kiemelték, hogy amennyiben minden az ütemterv szerint halad, akkor hétfőtől már zavartalanul indulhat meg az elővárosi és a távolsági forgalom az érintett vonalakon. Végül az időjárásról. Folytatódik a napos csapadék nélküli időjárás pénteken is, a Nyugat-Dunántúl és a keleti határ kivételével pátyol felhős, amíg el lesz felettünk. Hajnalban ugyan 10 fok alá csökken a levegő hőmérséklete, a délutáni órákban azonban 25 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Most folytatódik az Esti Gyors Hardi Mihállyal, hírekkel legközelebb 19 órakor jelentkezünk itt a Klubrádióban.
14: A lényeget hallották.
2: Esti Gyors, a hírek háttere.
3: Döntött a parlament.
15: Összehangolt támadást
5: indítottak.
3: Időláncot tiltakoztak.
16: Korrupciós botrányba
7: keveredett. Az inflációs adatok szerint
3: felfüggesztették mentelmi jogát.
5: Közleményben tiltakoztak.
3: Több ezren tüntettek.
7: Aláírták a megállapodást.
2: Esti Gyors, a hírek háttere.
8: És az Esti Gyors mikrofonjánál Hardi Mihály köszönti önöket a mai adásból, amelynek szerkesztője Bencsik Gyula. A következő témákról lesz szó. Hatalmas gazdasági hiányt örökölt a Magyar Péter féle kormány az előző miniszterelnöktől, aztán előzetes letartóztatásba került Hankó Balázs, a volt kulturális miniszter, és áll a bál a főváros és a kerületek között, miközben 120 milliárdos megállapodást kötött egymással a főpolgármester és a miniszterelnök. És mielőtt elkezdjük az adást, tart a Klubrádió túlélési gyakorlata. Jelen pillanatban 86 millió 302 ezer forintnál tartunk, amit nagyon szépen köszönünk, és hát ezekre a pénzekre nagyon nagy szükségünk van ahhoz, hogy továbbra is függetlenül és magas színvonalon tudjuk ellátni a önöket információval. A vonalban pedig itt van velünk Csillag István, közgazdász, egyetemi tanár, volt gazdasági és közlekedési miniszter. Jó estét kívánok!
13: Jó estét kívánok!
8: Hát a ma délután napvilágot látott KSH adatok szerint igazi gazdasági csődöt örökölt az előző kormánytól Magyar Péter kabinetje, és ezek az adatok még vélhetően csak előzetes adatok. Az egyik megdöbbentő szám az, hogy a kormányzati szektor hiánya az össznemzeti termék 6,2%-ának felel meg. Mi lehetett az oka, hogy az Orbán kormány úgy költött, mintha nem lenne holnap?
13: Hát először is tisztázzuk, hogy a statisztikai hivatal ezt a jelentést azért tette közzé, mert a túlzott deficit eljárás alatt áll Magyarország, és emiatt az Eurostat, tehát az Európai Statisztikai Hivatal módszertanát felhasználva szükséges évente két alkalommal bemutatni, hogy javul-e ez a helyzet, vagy sem. Tehát ez most nem egy politikai, kormányzati megrendelésre született statisztikai jelentés, hanem bizony ez egy sokféle európai statisztikus és statisztikai módszer ellenőrzésének már alávetett adat. Mit mutat? Azt mutatja, és a kérdésre válaszol, hogy mi is állt és miért állt elő, ugye amiről beszélünk, az az államháztartásnak a helyzete, amiről ugye jól tudjuk, hogy alapvetően a központi költségvetésről, de nem kis részben a társadalombiztosítás, bár ilyet az alaptörvény ma már nem ismer, egyébként az önkormányzatok gazdálkodásáról és az elkülönített alapok gazdálkodásáról szól. Azért állt elő egy orbitálisan hatalmas államháztartási hiány az első fél évben, ami eléri a bruttó hazai termék, tehát a teljes éves termék 6,2%-át, mert két kézzel az újraválasztása érdekében az Orbán kormány szórta a pénzt épp úgy, mint ahogy ezt megtette 2022-ben is, hiszen akkor is és most is ugye a 13. havi nyugdíj kifizetésére sor került ebben a periódusban, de itt most a 14. havinak az egyheti részét is megspendírozták, béremelésekre került sor jelentős mértékben. Itt belekezdtek abba az egyébként az egész világon ismertnek nem mondható, mondhatnám, hogy az őrültek házába való elképzelésbe, hogy aki több gyermeket szül, az egész életében nem fizet adót, ha hölgyek közül kerül ki. És ezek együttes hatása volt, meg még néhány kiadásé, ami többek között még további stadionépítést is lehetővé tett, meg végül is ez az az év, amikor a kormány maga fölemelte a versenyben kialkudott autópálya koncesszió társaságnak járó rendelkezésre állási díjat, mondván, hogy nehéz körülmények között teljesít, tehát ha lehet, ami a legfontosabb ebből, hogy ez az Orbán kormány, amit a gazdaságpolitikai tankönyvek tanítanak kiszorításról, tehát, hogy mindent elkölteni, hogy a következő kormánynak ne legyen élettere, hogy a saját gazdaságpolitikáját, a saját ígéreteit folytathassa, ezért előre elkölti a pénzt, kényszerítve arra, hogy ha és amennyiben mégiscsak megpróbál egy egyensúlyőrző, fenntartható gazdasági növekedést elősegíteni, akkor meg kell őriznie mindazt az őrületet, amivel a saját újraválasztása érdekében az Orbán kormány előáll. Nyilván a közönség, az adófizetőknek az a része, aki a kapuágon van, és nem a szívóágon, az ezt nem egészen így élte meg, mert nyilván nagyon sok százezer olyan idős van, aki örült a 14. havi nyugdíj első hetének, nagyon sok olyan köztisztviselő, közalkalmazott van, aki örült a béremelésnek, vagy a minimál béremelésnek, de ugye azzal azt hiszem, már egyszer megismerkedtek ők is, hogy mivel jár a pénz népközé, az arany a népközé hintése, hiszen 2022-ben ennek a következménye lett az, hogy a magyarországi áremelkedés üteme 2023-ban Európa bajnokságot nyert, és ennek folytán az a pénz, ami látszólag bejött az ablakon, kiment az ajtó.
8: Az idén viszont a fizetés, tehát a munkavállalói jövedelem növekedés volt egészen elképesztő mértékű, 23,1%-os, amit, hát ezt gondolom minden rádióhallgató is belátja, hogy nem követett hatékonyság növekedés ilyen arányban, tehát ez is egy teljesen fedezetlen pénzkiáramlás.
13: Nyilván azért annyira már tapasztaltak a választók, hogy tudják, hogy ha egyszer kimegy ekkora pénz, aminek persze örülnek, de meg lesz a bőtje, hiszen akkor, amikor az áremelkedés, tehát elindulnak, meglódulnak az árak, ezek a pénzek szép lassan elolvadnak. Azaz tulajdonképpen ez a statisztikai jelentés teljesen világossá teszi, hogy ez a fajta gazdaságpolitika nem folytatható. Voltak éppen az a pótköltségvetés, amiben már számot vett ennek az évnek a végéig bekövetkező fizetési kötelezettségekkel Magyar Péter kormánya egy kiinduló alap ahhoz, hogy nem ezen az ösvényen kell haladni, nem itt kell további pénzkiáramlásra tett ígéreteket fokozni vagy fenntartani, főként azért nem, mert hogyha azt a helyzetet és szintet szeretnénk elérni, mint ami jellemzi például most Szlovákia, de hát nem is beszélek Ausztriáról, nevezetesen, hogy egy kiegyensúlyozott, fenntartható gazdaságuk van, euróval fizetnek, az a kockázat nem fenyegeti sem a fogyasztót, sem a vállalatot, ha exportál, hogy leértékelődik a pénze, és jóval kevesebbet ér. Tehát, hogy csatlakozni akarunk az euróövezethez, és ennek a feltételeit szeretnénk 2030-ra a Magyar Péter által meghirdetett gazdaságpolitika egyik legfontosabb céljaként elérni, ami még nem a csatlakozás, csak a hiány, az infláció, a kamatok tekintetében, illetőleg az államadósság tekintetében történő alkalmazkodás, ahhoz egészen nyilvánvaló, hogy ezzel a képpel, mint amivel mi most tükörbe néztünk és szembenézünk, nem lehet ilyen gazdaságpolitikát folytatni, és több mint valószínű az a helyes, hogyha a békát azt először és ennek a 3 éves periódusnak az elején nyeljük le annak érdekében, hogy a későbbiek során egy viszonylag kiszámítható, átlátható és normális gazdasági növekedés feltételei létrejöjjenek.
8: Csillag István közgazdásznak volt gazdasági miniszternek. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta itt a Klubrádióban. Viszont hallásra!
13: Viszont hallásra!
2: Esti Gyors.
8: És hogy mire ment el ez a borzasztóan sok pénz, egy alulnézeti perspektíva. Az Átlátszó újságírója Katus Eszter van velünk. Jó estét kívánok!
15: Jó estét!
8: Aki is a legutóbbi cikkében arról írt, hogy 1 milliárd forintból épült egy sportcsarnok, egy kézilabda csarnok Komlón, ami azóta is csak egyfolytában a gondokat okozza a komlói önkormányzatnak. Szóval mit mondana azoknak az extra naív embereknek, akik azt üzenik, hogy de legalább megépült valami, legalább ezzel is gazdagodott az ország?
15: Hát igen, az eredeti elképzelés, azt gondolom az lett volna, hogy mivel ugye Komlón jelentős kézilabda élet van, ugye NB1-es csapata volt a városnak, most már évtizedeken keresztül, ezért az utánpótlás nevelésre milyen jó legyen egy ilyen kézilabda munkacsarnok, mert hogy amúgy is hát ugye kevés a hely, meg az iskolásoknak nincs hol megtartani ugye a napi tesét, és akkor milyen jó lenne egy ilyen csarnok, ez az egyik iskolának a nyitott és mindenki által ingyenesen használható sportpályájának a helyén épült meg ugye ez a létesítmény. Az állam fizette, vagyis hát mi az adófizetők fizettük, hogy ezt felhúzták ugye 1 milliárd forintból, és hát azt gondoltuk volna, hogy akkor majd ott lesznek a kézilabda edzések legalább az utánpótlás nevelésben, de ez nem így történt, hanem az egész létesítmény az teljes mértékben kihasználatlan. Néha tartanak ott iskolai rendezvényeket, esetleg testnevelés órát, de hát olyan drága a bérlése, hogy az átlagember meg úgy tudtam én szabadidő eltöltéséből, de senki nem megy be.
8: Na most ennek az egésznek a fenntartása az viszont hatalmas pénzekbe kerül, ráadásul tel is, de tele van műszaki hibákkal, amit építettek, tehát az ön cikkéből ugye az derül ki, hogy beázik a helység, nem megfelelőek a nem tudom én, a vízelvezető berendezések, és így tovább, és így tovább. Hatalmas a hibalista.
15: Így van, és hát azon túl, hogy a kivitelezéssel ezek szerint akadtak gondok, már alapvetően ugye 3 éves csúszással készült el ez a létesítmény, ugye 25-höz képest, és hát 25 tavaly szeptemberben készült el, tehát 1 éve készült el, de sokkal előbb kellett volna, ugye 3 évvel korábban. Itt ugye az volt a probléma, hogy a helyi lakosok számára köztudott, hogy ez a terület ott csúszik lefelé, talán még valószínűleg az egykori bányamunkák miatt, és ezért már az ott lévő társaságoknak is akadnak problémái. úgyhogy nem is értette feltétlenül mindenki, hogy miért oda tervezték ezt a hatalmas épületet, és hát ezt kellett kezelni azzal, hogy egy támfalat építettek oda, ami ugye eredetileg nem volt betervezve, ez ugye hónapokra megakasztotta a munkát, ugye engedélyeztetni kellett, stb. Aztán ez a támfal is utána elkezdett így úgynevezett kihasasodni, akkor szintén javítani kellett, és akkor ez emiatt ugye csúszott ennyit. Tehát már a kezdeti időszak sem volt túl sikeres, és akkor azóta kiderült még, hogy ezt az érdekű adatigénylésünkre most elárulták, hogy hát az egész évek során mindenféle problémák merültek föl, annyi még a jó benne, hogy az eredeti kivitelező az 2 éves teljes körű garanciát vállalt, úgyhogy most még ingyen ezeket elvégzi, ezeket a javításokat, de ez idén novemberben lejár, és hát onnantól nincs, aki ezeket majd így ingyen elvégezze.
8: Na most azt tudjuk ugye, hogy egy önkormányzat, ha egyszer felajánlják neki, hogy már pedig itt egy ilyen sportlétesítmény kell, hogy épüljön, legalábbis a NER rendszerébe, nem mondhatott nemet.
15: Nem tudom, hogy nem is akartak volna szerintem nemet mondani pont azért, mert hogy alapvetően jól jöhetett volna egy kézilabda munkacsarnok, ahol tényleg kézilabdáznak, de mint mondtam, az utánpótlás nevelés ez egyáltalán nem került be. Hát, több, ha minden igaz, akkor hivatalosan ugye a tájékoztató szerint egész nap nyitva van, tehát 48-a este 10-ig, de hogyha most azt veszük, hogy mindig 8 órát van nyitva, annál azért nyilván többet, akkor ez több ezer óra, amit lehetne használni ezt a csarnokot, ehhez képest 294 órát használták összesen egy év alatt. Hogyha az 5000-es óraszámot nézzük, akkor ez ilyen 5800%-os kihasználatlanság, ha napi 8 óra nyitvatartást nézzük, akkor 14%-os kihasználtságot jelent, ami hát ugye nagyon kevés. Itt ugye felként, ha már nem készült semmilyen fenntartási terv, se az állam részéről, se a város részéről, akkor most el kellene gondolkozni azon, hogy hogyan lehetne ezt jobban kihasználtá tenni, hogy több bevétel legyen. Ugye ez azt jelenti, hogy éves szinten 2 millió forintos bevétellel lehet számolni, 85 millió forintos kiadás mellett. Úgyhogy újra kell tervezni, hogy akkor mit lehetne tenni, hogy csábítsanak embereket, akik használják ezt a létesítményt.
8: Márpedig ugye a létesítményt hűteni, fűteni, őrizni, takarítani kell, tehát ez további költségeket generál.
15: Ez így van, ez minden évben, hogyha így marad és nem drágul, akkor egy ilyen 87 millió forintos kiadás lesz évente.
8: Úgy hiányzott, gondolom, a komlói önkormányzatnak, mint egy púpa hátukra.
15: Hát az a szerencse még, hogy nem ők, hanem ugye a közös nagy kasszából, tehát az állam fizeti. Kérdés inkább az, hogy az ilyen és elszasoló nagyobb létesítményeknek mi lesz a sorsa. Tehát, hogyha lesznek mondjuk megszorítások, bár ezeket is sose hívjuk annak, de ha mondjuk egy másik fajta költségvetés, hogy ezekkel a létesítményekkel uszodák, rengeteg ilyen hatalmas csarnok épült az elmúlt időszakban, mondjuk megkeresik az önkormányzatokat azzal, hogy akkor tessék átvállalni ennek a fenntartását, és ha nem tudják az önkormányzatok, akkor mi fog történni.
8: Katus Eszternek, az Átlátszó újságírójának nagyon szépen köszönöm, hogy a Klubrádió rendelkezésére állt.
15: Én is köszönöm szépen.
8: Viszont hallásra.
2: Esti Gyors, a hírek háttere.
8: AVH-s módszerek, kommunistázás és így tovább, hasonló kifejezések szerepelnek abban a nagy interjúban, amit Deutsch Tamás adott a Telexnek. Ez azonban úgy új színben tünteti föl Deutsch Tamást, mint ha ő lenne a Fidesz új kommunikációs nagy ágyúja. A vonalban itt van velünk Horn Gábor, politikai elemző, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke. Jó estét kívánok!
16: Jó estét!
8: Nos, ez sem egészen új nóta, de hát azért itt meglepő, amikor Deutsch Tamás krokodilkönnyeket hullat a jogállamiságért 16 év fideszes kormányzás után. Nem volt ez egy kicsit visszás?
16: Hát Deutsch csak visszaböfögi már elnézést a kifejezésért azt, amit a főnök Orbán Viktor szinte szó szerint elmondott az utóbbi ritka időkben, amit éppen Magyarországon töltött, és nem valamelyik futballmérkőzésen külföldön, vagy akár mint legutóbb azt láttam, hogy Belfastban nem csak futballmérkőzésen, hanem egyben egy abortusz ellenes tüntetésen is részt vett a magyar bukott miniszterelnök, ami különösen pikáns és szép történet ebben a hogyan legyünk liberálisból szélső jobboldali kirekesztő politikai szereplők. Tehát Deutsch számomra nem okozott semmi meglepetést, ugye a méretébe hosszú ez az interjú, amire hivatkozik, de hát tartalmában azért ez a szó szerint ugyanazok, amiket most már hetek óta hallunk. Szomorúan hallom liberális emberként, hogy mi liberálisok már lekerültünk a nap napirendről, és jöttek a kommunisták. Teljesen abszurd és elképesztő helyzet ez az AV-házás, ugye az állami vételmi hatóság a legsötétebb, leggonoszabb intézménye volt a Rákosi időszaknak. Most ehhez képest egy vagyon visszaszerzési hivatalt így elnevezni, ezután a 16 év után, amit végigéltünk Orbánékkal, hát hogy mondjam, egy abszurd dráma, vagy egy cseh új hullámos filmnek a története lenne, ha nem velünk történne, és ha nem hallanánk ezeket a teljesen diszonáns és elfogadhatatlan hangokat, ami kikerülnek most a demokráciát tényleg lábbal tipró fideszes politikusok szájából, de hát azt gondolom, hogy ez egy ilyen széteső félben lévő, de nem megszűnő párt kísérlete arra, hogy a saját ugyan szűkülő, de megmaradó szavazóbázist egybe tartsák.
8: Ez vajon nem hasonlít ahhoz, amikor a Titanic már süllyedt, de a zenekar még játszott?
16: Sajnos nem, hát kinek sajnos, kinek nem, de azért az én értékítélem szerint sajnos nem, mert működik ez a dolog. Épp a tegnap jöttünk ki, vagy talán ma reggel elnézést a legújabb kutatásunkkal, amiből az derül ki, hogy a Fidesz stabilizálta a helyzetét, ugyanez jóval kevesebb, mint a 2,1 milliós választási eredménye idehaza április 12-én, de még mindig 1,2-1,3 millió ember, aki megmaradt a Fidesz bűvkörében, nem is annyira Fidesz, mint inkább Orbán bűvkörében, tehát ez a fajta stabilizáció, minket bántanak, itt van az új önkény, itt vannak a kommunisták, ami egyébként azt is bizonyítja, hogy nem a fiatalok felé fordul a Fidesz, hanem megpróbálja azokat megtartani, akik, hiszen egy fiatal embernek semmit nem jelentenek ezek a szavak, amiket hallom, se az AVA, se a kommunisták, hanem az öreget, kirekesztett, elhűített már elnézést a kifejezésére, a fideszes propagandának behódoló, gyűlöletre épülő a foci meccsen, a válogatott meccsén, a ukrán himnusz kifütyülő embereknek szóló üzenetek ezek, amelyek sajnálatos módon nem hatástalanok, tehát nem hűlt meg teljesen a Fidesz, nem esett szét teljesen, nem gondolom, hogy Deutsch találta ki ezeket a kommunikációs paneleket, még egyszer ez Orbán panelei szó szerint, hanem azt gondolom, hogy az eddigi jól bevált módszerekkel jóval kisebb felületen, de mondják ugyanazt nagyon-nagyon sokszor, és hát nem teljesen hatástalanul. Mondom, amit látunk, hogy nem csökkent tovább a Fidesz támogatottsága, sőt 1-2 százalékponttal hivatalán belül ugyan, de növekedett is, ami azt jelenti, hogy azoknak, akik ennek a propaganda gépezetnek az áldozatául estek, mert én áldozatnak gondolom őket, azoknak ezek az üzenetek azért működőképesek, azok számára azok a szövegek, hogy tulajdonképpen a 17 milliárdot kampányra eltapsoló választási csalást elkövető és ütlen kezelést elkövető miniszter Hankó, az tulajdonképpen maga a demokrácia hőse és áldozat. Azok számára úgy tűnik, hogy ezek az üzenetek azért még foghatóak, létezőek, még ha nem is tartunk ott, hogy ezért az utcára mennének.
8: Hát azért igen, tehát ebben a politikai síkon ez a fajta kijelentés azért ez egy elég érdekes dolog volt, de legalább ennyire érdekes volt, hogy Mága Zoltánt egyenesen nemzetközi hírű művésznek titulálta Deutsch Tamás, már amennyire Deutsch Tamás ezt meg tudja ítélni.
16: Hát igen, ugye innentől kezdve valami egészen érdekes terepre lépünk. Hát,
8: ugye nem ő maga paródiája véletlenül?
16: Igen, hát ez már a tragikomédia tényleg maga. Mága Zoltánt, mint nemzetközi hírű muzsikus beállítani, hát világhírű idehaza című, szoktuk ezt mondani. Mágából a politika, a fideszes politikai közösség csinált sztárt a saját maguknak tulajdonképpen. Nem látom azt, hogy ő bárhol is jegyzett hegedű művész lenne, akár a könnyebb műfajokban is, de hát ezt nem az én dolgom eldönteni. Van közönsége, nem is ez a baj vele, hiszen a könnyű műfaj, a az alacsonyabb szintű kultúrának is van közönsége. A probléma az vele, hogy mindezt közös pénzünkből finanszírozták, mága nem Kertel maga írja le, hogy ő tulajdonképpen nem tesz mást, amikor 500 milliót kér, vagy nem is tudom, hogy kére, vagy de minden esetre kap, majd érdekes módon visszafizeti, ugye nem is ő kapja, hanem a fotósa, ha jól értem az egész történetet, de hát ez már tényleg a kabaré, vagy a tragikomédia maga, arra, hogy kimondva a közvetlenül a Fidesz politikai kampányát szolgálja. Most erre, ettől tőlem akár mága lehet nemzetközi hírű is, ez akkor is súlyos választási csalás, súlyos visszaélés, minimum hűtlenkezelés, úgyhogy teljesen mindegy, hogy mit gondolunk mágáról. Én nekem nem sikerült még mága koncerten lennem, de hallottam már őt, és ugye nem vagyok nagyon érzékeny a ilyen típusú zenére, de hát messze gondolom ezt a világhírtől, de nem ez a lényeges, lehetne akár világhírű is mága. A probléma az, hogy arcátlanul, végtelenül, cinikusan és gátlástalanul, tulajdonképpen nem 2026-ban, hanem 2014 óta csalják el a fideszes politikai szereplők a választásokat, súlyos milliárdokat, százmilliárdokat költenek közpénzből, közvetlenül az állampárt felszínen tartása a győzelmére. Ez 26-ban nem sikerült már, mint a győzelem, de úgy tűnik, hogy a pénzek elköltése azért most is sikerült.
8: Hát ítéletet a magyar választók mondtak április 12-én. Horn Gábornak, politikai elemzőnek, a Republikon Alapítvány elnökének nagyon szépen köszönöm, hogy a Klubrádió rendelkezésére állt. Viszont hallásra.
16: Köszönöm, viszont hallásra.
2: Esti gyors.
8: És ha már Mága Zoltánnál tartunk, a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte Hankó Balázs volt kulturális minisztert. A vonalban pedig itt van velünk Magyar György ügyvéd, aki segít értelmezni a történteket, hiszen itt 17 milliárd forint eltűnéséről van szó. Jó estét kívánok, szervusz Gyuri!
17: Jó estét kívánok, szervusz, szervusz!
8: Nos, Hankó Balázs kultúrharcról meg politikai leszámolásról nyilatkozott korábban, de valójában a bíróság úgy tűnik, hogy azért ennél egy kicsit szigorúbban ítélte meg a dolgot.
17: Szóval, kedves Misi, kedves szerkesztő úr, azért azt tegyük tisztába, és ami hallgatóink megérdemlik, hogy világosan lássák. Itt most nem az ügyet érte meg a bíróság. Ez nem érdemítkodás. Itt arról van szó, hogy el lehet-e vonni törvényesen valakinek a szabadságát.

0: ennek az ügynek a felderítésében.
1: Pontosan így van. Ilyenkor az eljáró bíró azt vizsgálja, hogy a rendelkezés álló bizonyítékoktól függetlenítve az alapos gyanú itt van-e, mert a büntetőeljárási törvény megmondja, hogy csak bírói engedélye lehet valakinek 3 napnál tovább elvonni a szabadságát. Erről szól a letartóztatás. Először 30 napra szokták odaadni, ez meghosszabbítható szükség esetén a nyomozás állásától függően, a vallomásoktól függően, a rendes bizonyíték értékelésétől függően, szükség esetén az ügyészség kérheti ennek a meghosszabbítását 1-2-3 hónappal, és az iratok alapján a bíróság ezt megint elbírálja, még egyszer mondom, abból a szempontból, hogy fönnáll-e például a jelenlétének másképp nem lehet megfelelni, nem tudnak másképp biztosítani, nem akart volna megszökni a múltban, vagy nem akar ilyen valamilyen formában a bizonyítást megnehezíteni, meghiúsítani, akadályozni, és feltehető esetleg az, hogy befolyásolja a rendelkezésre álló bizonyítást. Ebből következzen, tehát a nem lép be a bűnismétlés, ugye az ő esetében nyilvánvalóan nem jellemző.
0: Már csak azért sem, mert nincs kormányon.
1: Hát egyrészt meg nincs nálam másik 17 milliárd, ugye, amit gond nélkül kioszon azoknak, akiket szeret. Én azt gondolom, hogy itt nyilvánvalóan az egyéb feltett lehet például a szökés lehetősége, elrejtőzés, bizonyítékok megakadályozása és eltüntetése. Itt a bíróságnak megint komoly feltételrendszert kell vizsgálnia, milyen a bűncselekmény jellege, a nyomozás miként áll, és ennek érdekében szükséges a szabadság elvonás, és ezt mondja a törvény, más módon ez nem érhető el. Ilyenkor jön a szabadság elvonás.
0: Na most, ugye az ügy háttere azért, akárhogy is nézzük, a sajtóban ezt úgy traktálják, hogy végső soron a Fidesz választási kampányában közreműködő különféle kulturális területen dolgozó embereket fizették ki az NK-on keresztül ezzel a 17 milliárddal, ez pedig választási csalás. Halló? A jelek szerint nem tudom, hogy itt van-e a vonalban még Magyar György. Úgy tűnik, hogy mintha a telefonvonal megszakadt volna. A kollégákat megkérem, hogy próbálják meg őt még újra hívni, hogyha sikerül. Valamiért megszakadt a telefonvonal. Minden esetre ezzel a mai letartóztatással a Orbán kormánynak most már 2 minisztere van letartóztatásban. Igaz, hogy 2 különböző ügyben, az egyik a Volánbusz 11 milliárd forintos kenőpénzeinek elfogadása, a másik pedig a 17 milliárd forintos juttatások, amit a különféle kulturális területen dolgozók szenvedtek el. Addig, amíg sikerül helyreállítani a vonalat, addig viszont megnézzük azt, hogy mi történt ma a fővárosban, mert hogy a kormány és a főpolgármester kiegyeztek abban, hogy a Budapest 120 milliárd forintos egyszeri támogatást kap, erre a főváros borzasztó nehéz pénzügyi helyzete miatt van szükség. Nemes Dávid összeállítása következik.
2: Esti gyors, a hírek háttere.
3: A megállapodás egyik legfontosabb eleme, hogy a kormány egyszeri 120 milliárd forinttal támogatja Budapestet, a főváros pedig cserébe vállalja, hogy eláll a kormánnyal szemben indított korábbi pereitől. A megállapodás ugyanakkor nem egyszerű pénzügyi segítséget jelent. A csomag része a főváros működésének átalakítása, a közlekedés és a parkolás reformja, valamint több nagy budapesti fejlesztés sorsa is.
4: Megállapodás született a miniszterelnök jelenlétével az FKT ülésén azzal kapcsolatosan, hogy Magyarország kormánya egy 120 milliárd forintos egyszeri támogatást nyújt a fővárosi önkormányzatnak, amely eláll azoktól a perektől, amelyeket az előző kormányjal szemben indított. Ez az egyszeri támogatás lehetővé teszi azt, hogy a főváros befizesse a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét, elégséges ahhoz, hogy rendezzen bizonyos ki nem fizetett számlákat, és a befizetése révén megkapja azokat az állami normatívákat, amelyeket eddig nem kapott meg, és így nagyon nehezen, de tudni fogjuk zárni az idei évet. Természetesen nem egy olyan megállapodást akartunk kötni, amely az év végéig szól. A megállapodás csomagnak nagyon fontos része a következő évet érintő együttműködés. Ebben a kormány is vállalt valamit, a főváros is vállalt valamit. Az önkormányzatokat általánosan érintő szolidaritási hozzájárulás csökkentés az egyik elem. A főváros is vállalt egy nagyon nagy vállalást, mégpedig az, hogy a következő évben az

0: Évhez képest is további 20 milliárd forintos megtakarítást csinál a működési kiadásaiban.
1: Azonban ma délelőtt még korán sem tűnt úgy, hogy minden rendben van. A megállapodás egyik eleme a parkolási rendszer átalakítása miatt több kerületi polgármester tiltakozott. Baranyi Krisztina, valamint Rózsa András, Niedermüller Péter, Pikó András és Soproni Tamás azt kifogásolták, hogy a tervek szerint a főváros venné át a parkolás szervezését és ezzel együtt a parkolásból származó bevételeket is. Baranyi Krisztina azt mondta, azt szeretné elérni, hogy a parkolással kapcsolatos döntés kerüljön le az FKT napirendjéről.
2: Ha jól tudjuk, akkor ezen felül körülbelül 30 milliárd forintot kap a főváros a kormánytól, úgy, hogy egy havi működési költsége 20 milliárd forint. Nem nehéz kiszámolni, hogy az október, november, december az 60 milliárdot igényel, ehhez képest a mostani megállapodás alapján, ami délután jön létre, összesen 30 milliárdot kap a kormánytól. Tehát a valóságban főváros helyzetének a megnyugtató rendezése az nem történik meg.
1: A polgármesterek ezután a felújított Madách Imre út átadására mentek, ahol a főpolgármestert is kérdőre vonták.
3: És ha támogatod, akkor azt elvegyétek a parkolást.
4: Az FKT úgy tud döntést hozni, hogyha a kormány és a főváros egyetért.
2: Tehát és te ezzel egyetértesz?
4: Hát fogunk már beszélgetni, igen.
2: Jó kezekben lesz a fővárosnál a parkolás üzemeltetés, és annyira kell ez a 10 milliárd forint, hogy elárulod érte a kerületeket?
5: Szeretnék egy döntést közölni veled. Te a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének elnökeként kötötted meg ezt a megállapodást a fejünk fölött. Úgy döntöttünk, hogy felfüggesztjük a tagságunkat, és amennyiben így marad minden, akkor ki is fogunk lépni.
1: Délután aztán összeült az FKT, és megszületett a megállapodás. A főváros vállalta, hogy 2027-ben 20 milliárd forinttal csökkenti a működési kiadásait. Vitézi Dávid szerint erre azért van szükség, mert a kormány garanciákat akar arra, hogy Budapest pénzügyi helyzete hosszabb távon is stabil maradjon.
6: Garanciákat szerettünk volna arra látni, hogy a helyzet nem termeli újra önmagát, és a főváros pénzügyi egyensúlya fenntartható marad. Ennek érdekében az FKT arról döntött, hogy a jövő évben egy 20 milliárd forintos megtakarítást kell a fővárosnak megvalósítania, illetve a pénzügyminiszter költségvetési felügyelőt fog kirendelni a fővároshoz, akinek az a dolga, hogy folyamatosan nyomon kövesse a főváros gazdálkodást. Ez nem jelenti azt, hogy a szuverén, autonóm döntési jogosítványai bármiben is csorbulnának a fővárosnak, tehát nem költségvetési biztos, mert az ezt jelenteni. Rendel ki a pénzügyminiszterem egy felügyelőt, akinek az a dolga, hogy belelásson mindenben, nyomon kövesse, és valójában ez a kölcsönös bizalomépítés jegyében történik, és teljes egyetértésben a főváros és a kormány között.
1: A megállapodás másik nagy területe a közlekedés. Karácsony Gergely szerint létre kell hozni egy regionális BKK-t, amelyben a főváros és az állam közösen vesz részt a közlekedési szolgáltatások szervezésében és finanszírozásában. Vitézi Dávid pedig úgy fogalmazott, ez nem államosítást jelent, hanem közvetlen állami támogatást és közös együttműködést.
6: Szerintem legfontosabb és leginkább távlatos jelentőségű döntés az a BKK regionalizációja. Valójában egy közlekedési szövetséget hozunk létre a főváros és a kormány között, és valójában ez a közös felelősség azt jelenti, hogy a dolognak jobban kell működnie, mert innentől kezdve a mindenkori főpolgármester és főváros és a mindenkori kormány közösen felel azért, hogy az ország valójában egyharmadát kitevő régióban jól működjön a közösségi közlekedés. Ez a gyakorlatban azt jelent, hogy Szentendrétől Ráckevéig, Gödöllőtől Zsámbékig, Váctól Érdig az összes közösségi közlekedési közszolgáltatás megrendelője a BKK lesz. Egy feles tulajdon részben és egy feles finanszírozásban állapodtunk meg. Ez azt jelenti, hogy az a szolgáltatási szint, ami mondjuk megvan a 16. kerületben, ahol tényleg azért jönnek 10 percenként a buszok a Kertvárosba is, ezt el szeretnénk kérni az agglomerációban, hogy ráhordjon a MÁV és a HÉV járataira. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a főváros visszakapja a befolyását a HÉV-ek és az agglomerációs járatok fölött, de nyilván az államnak is lesz befolyása a budapesti helyi közlekedés működése fölött.
1: A parkolásnál ennél konkrétabb döntés született. A jövőben a főváros szervezi majd a parkolást, és a parkolási bevételeket is a főváros szedi be. Vitézi Dávid azt is elmondta, a parkolásból befolyó pénzt célhoz kötik, vagyis azt útfelújításokra lehet majd fordítani.
6: Engem meglepnek picit az e körüli viták, mert mióta a fővárosi politika környékén bármilyen feladatkörben is jelen voltam, én olyan szakmai véleményt, ami nem azt óhajtotta, hogy legyen végre egységes fővárosi parkolási rendszer, nem hallottam. A mai FKT döntés alapján a kormány javaslatot fog tenni az országgyűlésnek arra, hogy módosítsuk a magyar önkormányzatokról szóló törvényt, illetve a vasúti közlekedésről szóló törvényt, és tegyük azt lehetővé, hogy egy egységes fővárosi parkolási rendszer jön létre. Semmilyen állami beavatkozás itt nincsen, és azt is fontos hangsúlyozni, hogy a fővárosiak összessége által megválasztott, legitim, demokratikusan megválasztott fővárosi közgyűlés kapja meg azt a jogot, hogy mind a parkolás működtetéséről, mind az útfelújításokról döntsön.
1: Arra a kérdésre, hogy miért nem történt előzetes egyeztetés sem a főváros, sem a kormány részéről, a két politikus a következő választ adta.
0: Nézze, ez egy nehéz kérdés, mert azt gondolom, hogy sok mindenről meg lehet győznünk egymást, de vannak olyan ügyek, ahol, hogy mondjam, az üléspontokból következő álláspontok vannak. De a mi álláspontunk az még egyszer mondom, nem egy fővárosi önkormányzati érdeket képvisel. Mert ha azt képviselne, akkor azt csinálnánk, hogy kizárólag a fővárosi úthálózat felújítására használnak ezt a forrást. Az összbudapesti érdeket azt szolgálja, hogy egy összbudapesti egységes parkolási rendszer legyen.
6: Nyilván itt azért nagyon sok önkormányzat érintett, és ugye a törvény tegnap lépett hatályba, nyilván nem tudtunk mindegyikükkel egyeztetni. Én nem számítok kritikára ért polgármestere, dunakeszi polgármestere, budakeszi polgármestere, vagy éppen gyömrő polgármestere, vagy gödöllő polgármestere felől azáltal, hogy mostantól a BKK szolgáltat majd ezeken a területeken, mert azt gondolom, hogy ez egy jobb megoldás lesz, de ők is szóvá tehetnék, hogy akkor most mi közel Budapestnek meg a főpolgármesternek az ő szolgáltatásukhoz. Nyilvánvalóan egy ilyen léptékű átalakításban most nekünk az alap kereteket kellett letenni. Erről szólnak az FKT döntései.
1: A mai fővárosi közfejlesztések tanácsa tehát egyszerre hozott rövidtávú pénzügyi segítséget Budapestnek, és döntött több olyan nagy budapesti ügyben, amelyek hosszabb távon is meghatározhatják a főváros működését.
7: Esti gyors, a hírek háttere.
8: A telefonkapcsolatot nem sikerült helyreállítanunk Magyar Györggyel, de lépjünk tovább, hiszen továbbra is keressük azoknak a közpénzeknek a nyomvonalát, amelyek eltűntek a magyar költségvetésből. Így például elvándoroltak Erdélybe az RMDS utánpótlás képzéséért megalapított erdélyi politikai iskola területére. A vonalban itt van velünk Víg Emese, a Transztelex vezető szerkesztője. Jó estét kívánok!
9: Jó estét kívánok, és üdvözlöm a Klubrádió hallgatóit!
8: Nos, a Matthias Corvinus kollégium hát átalakulásával ez alól az erdélyi politikai iskola alól is mintegy kihúzták a szőnyeget, vagy legalábbis nagyon komoly pénzügyi önkorlátozásra kényszerülnek. Így van?
9: Bizony így van, a jubileumi 10. éves képzését indítaná el az erdélyi politikai iskola, és nemrég arra figyeltünk fel, hogy teljesen átfazonírozott formában hirdeti meg az RMDS, hiszen tulajdonképpen az MCC Erdély már szinte teljes egészében leállt. Tudomásunk szerint decemberig folytatják azokat az elkezdett projekteket, amelyeket le kell zárniuk, de már a munkatársak nagy részét elbocsájtották, illetve nem fog működni az a bentlakásrendszer, amelyet minden évben elindítottak az egyetemista fiatalok számára, akik hát Kolozsváron egy háromcsillagos wellness szállodában vészelték át az egyetemi tanévet eddig, most már ez nem történik meg. Az erdélyi politikai iskolát egyébként az RMDS 2017-ben találta ki, pontosabban az RMDS-nek az ifjúsági szárnya, olyan fiatal politikusok, akik már nagyon-nagyon jó kapcsolatot működtettek a Fidesz-szel már annak idején, nevezetesen Gulyás Gergelyről van szó, és hát miután kitalálták az erdélyi politikai iskolát, azon nyomban be is vitték az MCC Erdély szárnya alá, úgyhogy ebben a hármas felállásban indították el, és fejlesztették évről évre. Sok pénzből, hogy mennyiből pontosan, azt nem fogjuk megtudni, amíg az MCC Erdély nem játszik tiszta lappal, és nem teszi közzé a számjait. Azt tudjuk, hogy több millió euróból működött az erdélyi szárnya, legutóbbi nyilvános adatok azok 2024-ből származnak, amikor csekély 8,5 millió eurót égetett el abban az évben az erdélyi szárnya az MCC-nek.
8: Azt, hogy mit oktattak és milyen színvonalon, ezt hogyan lehetne jellemezni?
9: Hát a színvonalról, hogyha megnézem az oktatókat, akkor azt mondanám, hogy tulajdonképpen semmi egetrengető dolog nem történt ott. Azon túl, hogy még intenzívebben megpróbálták azokat a fideszes politikai mantrákat lenyomni a fiatalok torkán, mint ami amúgy is ömlött minden politikai forrásból. Nem egy akkreditált egyetemi oktatás, nem egy akkreditált továbbképzésről van szó, mert hát inkább egy ilyen kapcsolatépítő műhely, ahol lehetett találkozni Orbán Balástól Lázár Jánosig és Gulyás Gergelytől Kelemen Hunorig nagyon sok fideszes és RMDSZ-es politikussal. Az ügyesebb fiatalok akár be is biztosíthattak maguknak egy jó kis állást valamelyik kormányintézményben, vagy egyenesen a párt központi struktúráiban. Most például gondolok itt Szilágyi Dóra emesére, aki történetesen az RMDSZ-nek az ifjúsági alelnöke ebben a pillanatban, és hát az Erdélyi Politikai Iskola egyik kezdeti évfolyamának volt a végzőse. Természetesen ő egy kivétel, azért nem mindenki vitte ilyen sokra az Erdélyi Politikai Iskola végzettjei közül, de az eredeti elképzelés az volt, hogy hát ez is egy ilyen kis politikus keltető utánképző legyen. De hát gondolom, hogy sem a jelentkezők, sem a tanárok nem abban voltak érdekeltek, hogy ez tényleg egy intenzív fejlesztés legyen, aminek a végén tényleg olyan képzett fiatalok kerülnek ki, akik elhelyezkedhetnek ezekben a struktúrákban. Úgyhogy hát ez is csak egy ugyanolyan fél siker, vagy fél bukta, mint amilyen nagyon sok történt az elmúlt években.
8: Mi lesz tovább, mert ugye a sajtóban sokan egy kihelyezett fideszes janicsár képzőnek minősítették ezt az erdélyi politikai iskolát, na de gondolom, hogy azért mégiscsak szeretnének valami módon túlélni, vagy tovább menni. Mit lehet erről tudni?
9: A janicsár képzőnek minősítették tulajdonképpen a teljes MCC erdélyi struktúrát, aminek több lába volt, ez az Erdélyi Politikai Iskola csak az egyik lába. Hát ez most tovább fog működni, ugye az RMDSZ veszi gondozásba, és hát kicsit fapadosan, kicsit lefogyva, de törve nem, végig fogják csinálni legalábbis ezt az évet is, mert hogy erről kommunikáltak most, hogy továbbra is működni fog. Csak hogy most már ugye a tájékoztatóból az derül ki, hogy nem a politikai képzésre helyezik a hangsúlyt ezután, hanem tulajdonképpen egy közéleti készségfejlesztő lesz.
10: Kulturton. Hallo und herzlich willkommen zum Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirad. Mein Name ist Felix Krey und ich begrüße Sie zur heutigen Sendung. In der heutigen Sendung beleuchten wir das Thema psychische Belastung und Digitalisierung am Arbeitsplatz. Wir sprechen mit Sophia Steixner von der GPA, kurz für Gewerkschaft Privatangestellter, über arbeitsrechtliche Aspekte, KI am Arbeitsplatz, Kontrolle und Erreichbarkeit. Entschuldigung, da muss ich jetzt ganz kurz ran, die Arbeit. Hallo? Ja, natürlich, kein Problem. Nein, Sie stören gar nicht, nein. Der Auftrag, ja, natürlich, den habe ich, also ich werde das noch umgehend verschicken. Ich weiß, morgen ist das Meeting, da müssen wir die Information. Ich werde mich darum kümmern. Ich weiß, die Deadline.